0: Sziasztok, itt Emese.
1: És Tamás.
0: Hogy miért fontos a magyar népmese? Azért jó és azért fontos, mert egyszerre nevel, megőriz és összeköt az egyént a közösséggel, a múltat a jelennel, a gyereket a felnőtté válással.
1: Mint amikor a legkisebb elindul szerencsét próbálni, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren is túl. Hát ilyen a mi történetünk is.
2: The following two triple R program.
3: Köszönöm szépen, Emese és Tamás. Úgy látszik, be kell állítani itt a komputert. Nem tudom, ki tette erre, de hát mivel, hogy ez egy közösségi rádió, itt mindenki belepiszkálhat mindenbe. Lényeg ebből csak az, hogy hálás köszönetem Emese és Tamás, és Emesével még ma beszélgetünk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntünk mindenkit a 2RRR FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik Sydney, innen Gratesville-ből élőben, és egy szenzációs napra ébredtünk. Arra gondol az ember, hogy nem tudom, aki itt él Sydney-ben, és amikor esik az eső, ez egy gyönyörű város, mert tényleg gyönyörű, izgalmas, ennél unalmasabb, hogy mondjam ezt, angol úgy mondják, hogy miserable, szomorúbb város, keveset tudod, keveset lehet látszani, gyönyörű tengerpart, szürke, semmi, ködös, wow, egyszerűen borzasztó. Szóval amikor süt a nap, akkor ez a világnak megváltozik a kedélyállapota, milyen kis, higgyétek el, hogy akkor mosolygunk, és akkor nem kell már fűteni, mert most az első pár hétben most már bizony-bizony el kellett kezdeni fűteni, hiszen az ősznek vége van, ma van az utolsó napja az ősznek, mint ahogy mondtam, 2026. május 31-e van, és jövő héten már a telet ünnepeljük, és akkor mehetünk le a hóba. Hát tavaly szenzációs időnk volt, mármint az aki lemerészkedett, vagy lement, és nagyon sokan lementek, mert végső soron a sí szezon az hatalmas itt Ausztráliában. Ha nem tudnátok, több hó van itt, amikor jó szezon van, sőt, maga rossz szezonban is, ha több hó van itt, mint Svájcban. Szóval itt azért van bizony keményen hó fönt a New South Wales és Victoria határán levő Kékhegységnek a vonulata lefelé, és ott bizony-bizony ott kemény havak vannak, és minden évben jó pár ember eltűnik sajnos. Van, amelyik megkerül, van, amelyik már csak a olvadás után, és lényeg ebből csak az, hogy amekkora ez az ország olyan változatos, és fönn északon természetesen hát trópus van, meg krokodilus, meg olyan polip, ami megesz, meg mindenféle, ami ott van, megcsíp, maradjunk abban, és az nagyon kellemetlen tud lenni, és hát lényeg ebből az, hogy kezdjük el ezt az adást, és érdekes dolgokat fogunk hozni egyébként, mert Emesével, román Emesével beszélgettem, és vettem föl a következő szegmentünket, hogy Ausztrália, Hello Ausztrália, hogy tulajdonképpen mit és hogyan kell elintézni, mielőtt kijössz, mennyi pénz kell ahhoz, hogy sikeresen elinduljál ebbe az országba, amennyiben idejössz. Mert annó dacomál, és itt most visszamegyek, húha, 50-valahány évre, hát ez akkor úgy történt, hogy az állam finanszírozta mindazt, hogy állam finanszírozta embereknek, a legtöbbjének mindenképpen, hogy jöhet Ausztráliába, csak legyen valami fajta szakmája, vagy valamit, amit el tud adni rendesen, és dolgozzon. Úgyhogy ennek fejébe ők fizették az úti költséget, fizették a orvosi költségeket, fizettek minden, és 6 hónapig hát olyan, hogy mondjuk, emigráns lágerekbe, ami tulajdonképpen nagyon alap dolog volt, mert nem volt, nehogy azt hitték, hogy luxus volt, szó sincs róla, főleg az eleinte nem. Szóval később ilyen folyamán meg kicsit kulturálódott, de az sem volt valami, nem tudom micsoda, de lényeg ebből csak az, hogy meg kellett osztani például egy kétszobás lakást, egyik szobában mi voltunk, másik szobában a haveromék, akivel aztán összehaverkodtunk, és fürdőszoba és a konyha közös volt, és hát olyan szomszédot találtál, nem választottad, oda betettek helyetted, aki mit tudom, hogy más kultúrából jött, más olajat használ, mások a fűszerek, mások minden. Hát akkor erre mondják azt, hogy megszívtad, és akkor pillanatok alatt úgy csináltad, hogy kikerüljél a lágerből. Mi nagyon érdekes módon annó, és visszamegyek jó pár évre, most már 54 évre, annó, hát bizony ott maradtunk, és sőt, még rá is tettünk egy másfél hónapot, mert Auburnbe vettünk magunknak egy lakást, és a megspórolt pénzből meg óriási szerencsénk volt, de hát ez egy másik történet. Persze annak van szerencséje, aki mind ahogy azt hiszem két héttel ezelőtt volt, amikor az útra való mondtam, segíts meg, az Isten is megsegít. Úgyhogy mi fölemeltünk a popsinkat, és keményen, nagyon keményen dolgoztunk az első naptól fogva. Fölajánlották, ez egyébként döbbenetes, hogy fölajánlották a munkanélkülű segít, hogy ameddig nem kapsz munkát, addig megfizetjük neked a járadékot, meg ezt, azt, amazt, azt mondom, szó sincs róla, mondom, ilyen nincsen, és ezt annyira megtartottuk, hogy a gyermekeink sem voltak munkanélküli segélyen soha. Igaz, kikaparták a gesztenyét, dolgoztak keményen, és ha valamit akkor elsajátítottak tőlünk, az a munkához való viszony. És ha jó munkához való viszonyod, akkor te tulajdonképpen a világon mindenütt, a jég hátán, ahogy mifelénk mondják, megélsz. Katalin nincsen velem, a Hősök napján a temetőben van, és most éppen koszorúzás van, ha jól tudom, igen, koszorúzás van, úgyhogy sajnos ő nincs velem, ugyanakkor nagyon sok minden más van. Mint az előbb mondtam, hello Ausztrália, Román emesével beszélgetek, és arról fogunk beszélgetni, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy az ember itt megvesse a lábát. Nem fogjátok elhinni, de nem a piggy bankbe jött ez össze. Úgyhogy így komoly pénzekről beszélünk. Természetesen lesznek hírek Kicsi Gyurival, sportriport Vaskó Andrással, és milyen érdekes, pikantéria az életnek, de ezt majd András elmeséli, és egy vendéglőst találtam Montrealba. A kis előzetesetben egyébként, amit Kati utóbbi időben föltesz, ott említettem, hogy nézem az internetet, és elém jött egy stand, egy asztal, kint az utca kellős közepén, egy ilyen vásár, és nem fogjátok elhinni, rétes, méghozzá cseresznyés, meggyes, és túrós rétes volt ott az utcán, és ott főtt a gulyás, még mi egyéb, és lényeg az, hogy Szabó Júliával beszélgetem, közben kitaláltam, hogy Szabó Júliának hívnak, és Montrealba ott egy nagyon érdekes, ahogy elkezdte, ahogy megcsinálta, és hallgassátok meg, mert megint csak az, hogy aki otthon sikeres, az a világon mindenütt sikeres, vagy esetek legnagyobb részében, ha csak nincsen baleset, vagy ilyesmi, mit tudom, hogy eltöri kezét, lábát, vagy ehhez hasonló, de különben, aki otthon fölemelte, majdnem azt adtam, hogy seggét, de a popsiját, az kifölés megcsinálja. Lezedem az ő konyhája. Lasszikám, megint csodát alkottunk, és politika. Egy humanista szemével dr. Szabó Győző jelentkezik be, és a végén Katalinnak van egy trianoni összeállítása. Ez is egy szomorú dolog egyébként, sőt, ez a szomorú dolog, de ha az ember kinéz az utcára, kinéz most itt Sydneybe, gyönyörű napsütésbe, ez valahogy úgy elhomályosodik, de a végén azért nekünk emlékezni kell, és nem csak, hogy emlékezni kell, hanem tudni kell, hogy honnan jöttünk, és merre haladunk, és ezt azoknak, akik kalandvágyból otthon maradtak, azoknak ez nagyon fontos megérteni, és mi innen csak drukkolni tudunk nektek, hogy ez sikerül, és még kifelejtettem az útravalót, és Lédeti Dénes lesz útravalóval, úgyhogy nagyjából ennyit, mifelénk a híreket Kicsi Gyuri szerkeszti, sőt, ő is mondja.
2: Program. Broadcasting.
3: Jaj, ez viszont jobb lesz nekünk, meglátjuk, ez az.
2: The following two triple R program.
3: Miért ez jön be? Ezt meséljétek el nekem. De most ezt megoldjuk.
4: Székely János püspök, a szeretet országát nem lehet gyűlölettel, a jogállamot pedig nem lehet a jog áthágásával építeni. Több százezren gyűltek össze az idei csíksomlyói pünkösdi búcsún is, ahol Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei ünnepi szentmise szónoka összefogásra, hitre és reményre kérte a zarándokokat. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, találjuk meg újra egymás és a teremtő kezét, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki kiemelte, hogy a pünkösdi búcsú arra hívja a híveket, hogy nyissák ki a szívüket az ég felé, ahonnan erőt és reményt meríthetnek. Assisi Szent Ferencet is a jelenlévők figyelmébe ajánlotta, aki a szeretet útjára hív. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. A zarándokok között volt Sólyog Tamás köztársasági elnök is, akit hatalmas taps fogadott, amikor megérkezett a csíksomlyói hegynyerekbe. Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához. Óriási pofont kapott az Orbán kormány tagjaitól a Tisza párt újdonsült külügyminisztere. Az Orbán Viktor által közzétett bejegyzésben az a nyílt levél olvasható, melyben a korábbi képviselők Orbán Anita korrupciós vádjaira és hirtelen Pál fordulására reagálnak, emlékeztetve, hogy hosszú éveken át magas pozíciókban dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, kölcsönös tegeződésben voltak, és soha egyetlen bejelentést, feljelentést vagy akár jelzést sem tett korrupciógyanús ügyben. Most azonban, hogy Magyar Péter kormányában miniszter lett, korábbi kollégáit korrupcióval vádolja. A volt kormánytagok mélyen elítélték az új külügyminiszter és miniszterelnök helyettes árulását, de megfogalmazásuk szerint minden bűn magában hordozza büntetését. Tudod, hiszen belülről láthattad, hogy az Orbán kormány vezetői hülyek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták. Ezért alattomos, önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propaganda rágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk. Az a tény, hogy karriere csúcsára a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod. Ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nem trend dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket. Röviden, szégyeld magad! Orbán Viktor bejelentette a védvonal létrehozását. Ennek célja a jobboldali szavazók védelme a politikai és online sérelmekkel szemben. A szervezet feladata az lesz, hogy segítse azokat, akiket politikai alapú támadások érnek. Bejegyzésében úgy fogalmazott, együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. A kezdeményezés célja, hogy a nemzeti oldalhoz kötődő választók ne maradjanak egyedül, ha sérelem vagy inzultus éri őket, meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Cunyiné Bertalan Juditot nevezték ki a szervezet vezetőjének. A politikus arról beszélt, hogy a választási kampány vége és az új kormány megalakulása után is számos olyan eset történt, amikor Fidesz szimpatizánsokat, szavazóköri delegáltakat vagy aktivistákat ért inzultus politikai véleményük miatt. Szerinte a közéletnek már nem a kampányhangulatról kellene szólnia, hanem a kormányzásról és az ellenzéki kontrollról. Kórházbezárások. Megkezdődött az érzékenyítés. Megkongatta a vészharangot a Magyar Orvosi Kamara, a MOK elnöke, szerinte kórházbezárásokra van szükség. A hír annak fényében kiemelt jelentőségű, hogy a kamara vezetéséből került miniszteri pozícióba Hegedűs Zsolt, míg a politikai államtitkára Svéd Tamás a MOK eddigi főtitkára lett, aki már korábban is a kórházbezárások szükségessége mellett érvelt. A kampányban még azt ígérte a Tisza párt, hogy minden vidéki kórházat megvédenek, ám kormányra kerülve könnyen lehet, hogy 180 fokos fordulatot vesznek. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő, közösségi oldalán jelezte, hogy Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a HVG-nek adott interjúban arról beszélt, hogy kórházakat kell bezárni. Takács Péter rámutatott, a rossz híreket nem közvetlenül a kormány kommunikálja. Az évek óta politikai tevékenységet, a kampányidőszakban pedig vaskos Tisza propagandát folytató miniszteri székbe került Hegedűs Zsolt, ezek szerint a MOK elnökével mondatná ki a rossz híreket. Ügyes. Miközben egy 6 éve készült tanulmányra hivatkozva végig minket vádoltak azzal, hogy kórházbezárásokra készülünk, már a kormányzás harmadik hetében elkezdték beadagolni a leépítéseket, bezárásokat és korlátozásokat. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu portálok segítségével állítottuk össze.
5: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
6: Are you wanting to connect with local health services but finding it difficult due to language or cultural barriers? Are you experiencing homelessness and finding it hard to access healthcare? Drop-in sessions at Eastwood Library can refer you to a doctor or health provider who speaks your language and understands your circumstances. City of Ryde Libraries is partnering with Mission Australia to deliver the Health Equity and Access Program. For drop-in dates, phone 9952 8375.
7: Yes, 2RRR is the jazziest joint in town. We present 8 hours per week of the coolest jazz, from trad to mainstream, bebop to big band, and vintage to modern. Join broadcasters Hartley Anderson, Charlotte V, Jim Catlin, Rob Scott, and Tom Parker. Monday to Friday, midday to 2 p.m., right here on 2RRR, your local sound to the world. For more details, head to the 2RRR website, 2rrr.org.au.
8: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mallban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
9: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit a 2RRR FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik Sydney, innen Glécviből. A telefonszám 98-16-27-77-es, és a vonalban Vaskó András, sportriporterünk Melbourneből, és a Puskás Aréna, amit az elmúlt 16 évben újraépítettünk, az kicsinek bizonyult. Mi a véleményed? Nagyobb stadiont kellett volna építeni? Merjünk nagyok lenni? Merjünk nagy stadiont építeni? Vagy hol áll a te szíved?
10: Először szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is mert a stúdióba, és először is egy helyesbítést te nem építetted, mert te itt voltál, de egyébként fölépítették, így van, és én is azt mondom, hogy kicsi
9: volt. Azért hagyd mondjak neked valamit, hogy lehet, hogy én nem építettem, de az én adomból is jött. Ezt nem fogod elhinni, de így van, úgyhogy folytasd.
10: Ebben most nem menjünk bele, ne politizáljunk, ez sporthírek. De én is egyetértek veled, kicsi volt a stadion. Egy nagyobbat kellett volna építeni annak idején, nem baj. És ha már felhoztad ugye a focit, mi is történt, ugye esetleg a hallgatók nem tudják, ugye a világ egyik legnagyobb sporteseménye ért véget tegnap Budapesten, ugye a bajnokcsapatok Európa kupája döntője, és hát labdarúgásról beszélünk természetesen, amit a francia Paris Saint-Germain, a tavalyi győztes, és az Arsenal játszott, ami rendes játékidőben 1-1-es döntetlen lett, és a 11-es párbajban úgymond a francia csapat, a Paris Saint-Germain megvédte a BL serleget, és idén is ők lettek a bajnokok, hát szívből gratulálunk a Paris Saint-Germainnek, illetve hát a velük szimpatizáló szurkolóknak, és igen, ezért így első körben az értékeléseket olvasva és nézve a social médián keresztül, hát mindenki, aki Budapestre látogatott, az a több tízezer külföldi vendég jól érezte magát, mind a hivatalos személyek jól érezték magát. Hát most angolosan szólva good luck újraépíteni Budapest belvárosát, mert azért kicsikét átpofozták.
9: Azt mondod, hogy átrendezték?
10: Az örömükbe, igen, egy kicsikét átrendezték a szurkolók örömükbe, de hát ez majd legyen az otthoniak dolga, mi ezzel ne foglalkozzunk. És hát igen, egy miért is jó egy ilyen világeseményt, ugye azt tudni kell, hogy ez az a sportesemény a világon, amit mindennél többen néznek a világon. Hát én megmondom őszintén, megpróbáltam fönnmaradni, ugye itt hajnali 2-kor tört volt ugye az élő közvetítés kezdete, de hát sajnos túl korán vagy túl későn volt, addig a Roland Garros néztem, és akkor csapjunk át a Roland Garrosba így fölvezetésként, ahol sajnos az első fordulókban mind a férfi, mind a női magyar sportolók, teniszezők kiestek a további küzdelmekből, és ezt mindig megígérem. De idén nyáron haza fogok látogatni hosszabb időre, és megígérem, hogy le fogok ülni tenisz szakvezetőkkel, vagy teniszedzőkkel, és megkérdezem, hogy a nagy Grand Slam tornákon miért nem megy a magyar versenyzőknek. Ez bennem mindig fölvetődik ilyenkor, mert mikor így két Grand Slam verseny között az úgynevezett ugye ATP vagy WTA versenyeken, százas, ezres versenyeken jól szerepelnek a magyar versenyzők, érmek, első helyek, kupákat szereznek rajta.
9: Pontosan, igen.
10: És amikor oda kerülnek egy ilyen Grand Slam versenyre,
9: teniszbe,
10: ahol kiemeltek, szóval ez az érdekes, hogy ugye ezeknek a jó mellékverseny helyezéseknek köszönhetően ugye benn vannak a világ első százában, és ez azt jelenti, hogy amikor Grand Slam verseny jön, akkor a magyar versenyzők a főtáblán vannak.
9: Igen, engem csak az döbben meg, hogy alapvetően sportban mi nagyon jók vagyunk. Ahhoz képest, hogy amekkora ez az ország, amekkora a populációja, és mi szenzációsan ott vagyunk, és érződik rajtunk, hogy szívünk, lelkünk benne van a dologban. Tenisznél ugyanezt sajnos nem tudom elmondani.
10: És na mindegy, majd fogok rá szakítani, illetve hát föl fogok keresni, mondom.
3: Hát meg fogunk keresni téged Budapesten.
10: Így van, folytassuk tornával, világkupa versenysorozat zajlik jelen pillanatban Szlovéniában, Kopperben, a szlovéniai Kopperben, ahol Kovács Zsófia személyében felemás korláton fölpattant a korlátra, úgymond, és elhódította az aranyérmet.
3: Hát fölpattant a korlátra. Ezt szeretem, ezt a... Te tőled ez olyan jól jön ki. Fölpattant a korlátra.
10: Folytasd. És Zsófiáról azért azt tudni érdemes, hogy ez egy fantasztikus eredmény. És az elmúlt időszakban Zsófiának nem nagyon jöttek össze az eredmények a versenyeken, és úgy néz ki, igaz, volt egy kisebb sérülése is, de az elmúlt egy évben nem igazán tudott belőle kijönni az a plusz, úgymond, és most sikerült, és az edzője, illetve hát a szakmai stáb, aki dolgozik vele, természetesen nagyon örülnek ennek az aranyéremnek, és bizakodnak abban, hogy az elkövetkezendő világversenyeken is Zsófia ott lesz mindig a végelszámolásnál. Már tulajdonképpen ennyi, még annyi, hogy ezen a hétvégén rendezik a vízilabda döntő mérkőzés, magyar döntőnek a mérkőzésének harmadik meccsét, ahol ugye a Ferencváros Honvéd összecsapás van, és hát jelen pillanatban a Ferencváros vezet 2-0-ra arányban, de hát erről majd, hogy kihódít, hogy a Fradinak sikerül-e már most vasárnap elhódítani az aranyérmet, vagy pedig majd csak a hét közepén, erről majd jövő héten be fogunk számolni.
3: Mielőtt még elmenné, talán még csak annyit mondjál meg nekünk, hogy azok, akik nem annyira avatottak, hogy hol és mit lehet megnézni, a meccset nyilván újra lehet nézni. Hol lehet megnézni újra a meccset?
10: Hát én a magyar döntőt azt szerintem azt, hogyha akik a Duna TV-t tudják fogni, azok szerintem tudják nézni a Királyi TV csatornáit is. Én online szoktam megnézni ezeket az összefoglalókat.
3: Igen.
10: A különböző social média felületeken. Én be vagyok regisztrálva, hát nem mondom meg hány magyar szövetségre, én szerintem az összesnél.
3: Egy jó sportriporter ezt megteszi, úgyhogy ez így van.
10: Így van, ez szakma is. Én megmondom őszintén, hogy ezeknek én a otthoni szövetségek social media felületein szoktam visszanézni ezeket a mérkőzéseket, amit esetleg nem tudok az időeltolódás miatt élőben nézni.
3: Andriskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten áldja meg, és találkozunk jövő héten.
10: További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, szervusztok!
3: Kedves hallgatom a Turcsapár FM 88,5-es hullámot, hát hallgatod, és Vaskó Andrással beszélgettem sportról, és a stadiont nagyobbra kellett volna építeni. Merjünk nagyok lenni, így van. És aki merjünk nagyot lenni, mert hát végsősorban itt erről van szó, hogy merjünk nagyot lenni, merjünk nagyot meríteni, aztán abból csak is jó dolog jöhet ki, ez Román Emese, a Hello Australia tulajdonosa, és nem, tulajdonképpen ne azt mondjuk, hogy tulajdonosa, ez nagyon, nagyon hivatalosan, megalkotója talán, ez a legjobb. És ővele beszélgettem egy nagyon érdekes témáról. Emese, te jössz! Román Emese! Szeretettel köszöntelek téged! Hello, Ausztrália! És tulajdonképpen nagyon sikeres YouTube csatornád van, és óriásiak a visszajelzések, és némelyik visszajelzés, hogy olvasgatom egyébként, miután meghallgattam a legutolsó beszélgetésedet, tulajdonképpen videóklippedet, amit föltettél, és arról tulajdonképpen az Adelaide-i tengerparti lakásoknak a áráról, és tulajdonképpen hát az előnyéről, hátrányáról, és is tovább így beszéltél. Csak úgy elgondoltam magamnak, hogy tulajdonképpen, hát ha már a tengerpart árak, és így tovább, és akkor beszélünk itt kicsit kevesebb, mint egy millió dollár, tehát 800 valahány ezer dollárért már lehet kapni egy kétszobás lakást a tengerparton, tehát az közel a millióhoz, akkor ezek szerint az emberek, akik úgy nézik a te műsorodat, nézik a te YouTube csatornádat, hát azoknak ezek szerint van pénzük. Na most, ha van pénzük, akkor mi az a pénz, és akkor most te jössz, mi az a pénz, ami tulajdonképpen elegendő ahhoz, hogy elinduljon az ember Ausztráliába, és megvesse a lábát?
11: Köszönöm, hogy itt lehetek, és beszélgetünk erről, ez is szerintem rendkívül érdekes téma, És ahogy mondod, nagyon sokan kommenteltek, sokan nézték meg, ebből arra következtetek, hogy azért ez érdekli az embereket. Azért Ausztráliába költözni, ez egy igen költséges dolog. Ezzel valószínűleg nem lepek meg senkit, hogy ezt mondom. Hogy Magyarországról, ha valaki elindulna, igazából bármelyik angolul beszélő országot is választja, mindegyik most már vízumköteles. Ugye a Brexit óta most már Angliába valaki akar költözni, az is vízumköteles. És akkor itt el kell kezdeni nyilván attól, hogy milyen vízumot köt, egyedül indul neki, családdal indul neki, tehát nagyon sok mindentől függ, hogy mi lesz a végösszeg. Ugye mi a saját példánkat, vagy a saját példánkat tudom én elmondani, ugye, hogyha egy háromtagú családként indultunk még anno, egy házas pár és egy kisgyerek. Ugye mi csináltunk is erről egy videót, egyébként összességében a megérkezés és az első hónap, mondjuk ez forintban, tudom most így mondani nektek, ez 12 millió forintba került egyébként, de ez azt jelenti, hogy amikor megérkezel, akkor ugye elindul egy óriási pénzköltés, mert el kell kezdened házat bérelni, óvodát fizetni, rezsit fizetni. Aki Ausztráliába akar költözni, annak nagyon komoly tervezést igényel, én azt gondolom, ez a feladat, vagy ez a folyamat, pénzspórolás, tervezés, ez nem olyan, hogy akkor hirtelen eldöntöm, eleve még a vízum megjön, tehát összességében válaszolva a kérdésed, én azt gondolom, hogy egy ilyen 12, most valaki már kommentelte, hogy ő most kezdte el, és ő azt úgy kalkulál, hogy 16 millió forint lesz, tehát egy 12 kötője 16 millió forint körüli összeg egy életkezdésre kell, és ezen felül kell az a félretes forró pénz, amiből az elén mondjuk meg lehet lenni.
9: Hát ez a helyzet az, hogy itt végső soron minden pénzbe kerül. Például én, mint nyugdíjas, nekem nem az a lényeg, hogy megkapjam a nyugdíjamat, mert az a nem az a különösképpen a nagy segítség, hanem a nagy segítség az, hogy minden más olyan kedvezményt kapok, például gyógyszerekre. Egy vagyont küldenék el, hogyha nem volna meg a zöld kártyám, ahogy az Amerikában mondják, vagy itt mi nálunk a pension cardom, vagy például a legegyszerűbb dolog az orvoshoz elmenni például. Egy egyszerű vizit, az gondolkodás nélkül 60-70 dollárba belekerül, és akkor még nagyon olcsón veszem. Egyébként, mivel hogy itt vagyok, itt élek, ez ingyen van, vagy legalábbis nem ingyen, de nem tőrem veszik le közvetlen, hanem az majd valakinek az adójából levetik. Tehát ez egy viszonylag költséges dolog. Na most valaki, aki 16 milliót tud kiperkálni azért, hogy eljöjjön Ausztráliába, miért jönne el?
11: Na, ez nagyon jó kérdés, én őt is megkérdezném. Mi azt tudjuk mondani, hogy mi erre egy befektetésként tekintünk. Tehát akármeddig is maradunk, akármennyi idő, biztos, hogy egyrészt egy személyes fejlődésen is keresztül megyünk. Nyilván szeretnénk kiépíteni itt valamit, tehát nyilván ez nem titok, hogy az ember azért költözik külföldre, szeretne ott valamit elérni, és a gyermekeink jövője. Tehát, hogy egy pár év múlva akár vissza is költöznénk, azt tudom mondani, hogy ma az egy olyan érték, hogy valaki egy világnyelvet felsőfokon, anyanyelvi szinten beszél, úgy szeretnénk őket elindítani, mert ez is az övék. Tehát igen, nagyon drága, nagyon-nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk, viszont ha belegondolsz abba, vagy belegondolnak a hallgatók abba, hogy egy gyermek úgy indul útra, hogy egyrészt nagyon magabiztos, rengeteg kultúrát ismer, könnyen mozog külföldi terepen, és ez ugye nyilván ránk is igaz, tehát ezután, hogyha mi itt egy kicsit meg tudunk maradni, és túl tudunk élni, mindenféle fizikai, mentális érzelmi, és mindenféle állapoton túl tudunk lépni, és ezeket megfejlődjük, akkor nyilván mi is már nagyon sokat kaptunk ezzel, de ez a gyerek, aki ezt a folyamatot végigéli, és még egyébként nyelvet is beszél, úgy indul útra, hogy mi azt gondoljuk, vagy azt reméljük, hogy a jéghátán is megél. Tehát nekünk ez egy olyan befektetés, amivel a családunkat, abban bízunk, hogy a családunkat egy olyan úton indítjuk el, hogy legalább ez a része, amit mi bele tudunk tenni, az nem lesz akadálya annak, hogy bárhol, vagy bárhogy megéljen.
9: Nézd, nagyon érdekes, hogy a ti helyzetetek az különleges olyan értelemben, hogy ti végső soron munkára jöttetek, és ez a munka, ez a ti megélhetésetek, és ez biztosítva van a következő 5 évre. Na most 5 év alatt rengeteg minden történik, 5 év alatt ki tudja, hogy mi lesz a világból, úgyhogy ilyen értelemben
3: Én azt tanácsolnám bárkinek, aki Ausztráliába szeretne jönni, hogy kalandvágyból ne jöjjön ki, mert az borzasztó kevés. Vagy jöjjön egy backpackkel, tehát egy hátizsákkal, benne két alsónadrág, fokrém, fokrefe, aztán többit majd meglátom. Így is lehet egyébként, csak én ismerek olyanokat, akik megcsinálták ezt, és tulajdonképpen beletellett, hát mondjuk az, hogy 8 év, mire megkapták a letelepedési engedélyt, meg a körülbelül 200 000 dollár, amit befizetett tanfolyamokra, meg mi egyébre, és aztán itt maradt. De tulajdonképpen ez az egyik módja, de a másik módja, hogy így családdal kijönni, mint ahogy ti csináltátok, ez a legjobb: munkára jönni, próbálni összekapni egy szerződést, valami olyasmit, amit itt elfogad, kijönni, mint ahogy ti csináltátok, ez a legjobb: munkára jönni, próbálni összekapni egy szerződést, valami olyasmit, amit itt elfogadnak, amit itt

0: Egyetlen egy lakás, egy házat találtunk Magyarországról, még mielőtt elindultunk volna, és megpályáztuk, és meg is kaptuk. Írtó nagy mázlink volt. Alapvetően nem ott volt, ahol elképzeltük, viszont, tehát kerületben, Erdélyen belül nem az a kerület volt, viszont árban, így ahogy mondott, tudtuk, hogy miből gazdálkodunk, és tudtuk, hogy meddig ér a takaró, és akkor egy olyan összeget, olyan keretben gondolkodtunk, az stimmelt, tudtuk, hogy hány szobát szeretnénk, nagyjából milyen elképzeléseink vannak, ennek megfelelt. Gondolok itt például, hogy legyen napelem, mert azt már előre hallottuk, hogy az árammal való fűtés ugye rendkívül drága tud lenni, nagyon durva rezsiszámlát tud okozni, és akkor ezeket így végigvettük, és egy Facebook csoportban megkérdeztük, nem-e tud valaki egy kiadó házat, és ott jelentkezett egy hölgy, hogy az ő barátai pont kiköltöznek, át tudnánk venni az ő szerződésüket, ha akarjuk. És mi ezzel éltünk, és mi ebben a házban éltünk egyébként majdnem egy évig. Annyi, hogy ha valaki most, aki hallgatja és ilyesmin gondolkodik, azért nagyon óvaintek mindenkit a hasonló dologtól, mégpedig azért, mert ilyenkor nem jön ki az ingatlanos, és nem nézi meg a ház állapotát, tehát átveszel egy szerződést, akkor amikor majd te költözöl ki, akkor vizsgálják felül, hogy a korábbi fotók alapján milyen állapotban van a ház, tehát könnyen lehet, hogy a te kauciót bánja, ha valamilyen hibát fedez föl, amit ugyan nem te okoztál, de az előző tulaj, vagy előző lakót hagyott neked, tehát mindenkit arra biztatnék, hogy legyen nagyon körültekintő, és az is nagyon fontos, hogy nekünk vannak itt családbarátaink, akik elmentek és megnézték ezt a házat. Tehát tudtuk azt, hogy ez tényleg ott van ez a ház azon a címen, tényleg kiadó, tényleg olyan állapotban van. Tehát, hogy sajnos ilyet is sokszor hallunk, hogy sokkal rosszabb állapotban vannak, mint mondjuk egy fotón látszik, és amikor megérkezik valaki, akkor derül ki. Vagy csak az, hogy ott van egy gyár mellette, ami nem látszik, és mondjuk büdös van. Tehát, hogy nagyon sok mindenre, így online nagyon nehéz nyilván házat találni, nekünk szerencsénk volt. Viszont az átlag, akikkel itt megismerkedtünk, mindenki azt mondja, hogy először egy Airbnb-be érkeztek, és akkor itt kezdtek házat keresni, csak hogy annyira sokan jelentkeznek egy-egy jobb áru házra, hogy nagyon-nagyon nehéz megnyerni azt mindenféle referencia nélkül, mert ugye ezeknek, akik érkeznek frissen, onnan lenne referencia.
1: Ki hát ez az, mert ehhez referencia kell, különben a ingatlanos nem adja oda neked, vagy annak adja oda, akinek van egy elfogadható referenciája.
0: Így van. És nekünk ugye az itteni barátok, ők írtak egy papírt, hogy ők is ismernek minket, beadtunk minden papírt, fotó kellett rólunk, anyagi helyzet, minden, és akkor így a tulajdonos azt mondta, hogy igen, megkaphatjuk ezt a házat. Szóval szerencse kellett hozzá, nyilván utána kellett menni, keresni kellett, meg kellett próbálni. Mi nagyon sok online, én inspekcióra jelentkeztünk, de ott vissza se hívtak. Tehát vagy úgy lehet szerintem, ha valakinek van itt ismerőse, barátja, kapcsolata, csoportokban megkérdezi, vagy hogyha itt van már személyesen.
1: Kalandvágyból kimegyek Ausztráliába. Mi az az év, amit te azt mondanád, hogy gyere, és mi az az év, amikor azt mondanád, maradj a Popsidon, most már jó helyen vagy?
0: Jó kérdés nagyon, mert én azt gondolom, hogy pici gyerekkel, amilyen helyzetben mi vagyunk, szerintem ilyen lehető legnehezebb helyzetbe jöttünk, ha ezt így mondhatom. Tehát nagyon-nagyon drága a childcare. És hogyha két ember akar dolgozni, a gyereket ugye beteszed az intézménybe, a mi vízumunkkal nincsen child subsidy. De hát ugye ez egy olyan dolog, amit az állam ad támogatást a szülőknek. Nekünk ez nincs, nekünk teljes árat kell fizetni a gyerekekért. Tehát inkább nem is a mikorunkat mondanám, hanem a gyerekek korát. Tehát tudom, hogy nekünk az anyagi terheink nagyon meg fognak könnyebbedni, amint már nem lesz childcare korú gyerekünk. Tehát ha valaki elindul családdal, vagy még gyerekvállalás előtt, akkor jöjjön gyerekvállalás előtt, hogy már olyan vízummal, vagy egy permanent rezidens státusszal várja a gyerekvállalást, vagy jöjjön, mikor már a gyerek 4-5 éves korban van, hiszen egy házbérlés, egy childcare fizetés önmagában egy fizetést elvisz, vagy hogy el tud vinni, tehát hogy olyan anyagi terhekkel ezen gondolkodni kell, vagy erre készülni kell, vagy felül kell vizsgálni, hogy amilyen vízumra jelentkezik, abban milyen támogatások vannak, mert például érdekes, hogy nekünk a Medicare az van, tehát azt kapjuk, és jogosultak vagyunk rá, viszont a gyerek intézményesítésének a támogatására nem vagyunk jogosultak, tehát anyagi helyzetből megfontolva, én azt gondolom, ha valaki érkezne, vagy jönne, akkor

0: 4-5 éves gyerekkel éri meg jobban, ha mondhatok ilyet.
1: Többen vannak, akik időskorúban is ki szeretnének jönni, én csak azoknak azt tudom mondani, hogy ha már idáig kibírtad, akkor gyere el turistának, nézed meg, ha már ennyire érdekel, de ne vándorolj ki Ausztráliába, mert idős fát nem lehet átültetni. Ezt az anyámtól tudom, aki többször mondta, többször hívtam, és többször azt mondta, hogy ameddig a temetők tele vannak, ismerősök, addig én nem jövök. Valahogy így lett aztán. Úgyhogy román nemese, ezen a alapvető morbid humoron. Istenke áldja meg, köszönöm szépen neked, szenzációs most megint beszélgetni, és sok-sok sikert a YouTube csatornádhoz. Nagyon érdekes, és érdekes kommentok vannak, és hál' Istennek azok az emberek, akik már, hogy mondjam, irítség ez az amaz, azok mind szépen lekoptak, és csak maradt azok a valóban érdeklődő emberek, akik tényleg azt szeretnék tudni, hogy valós igaz, és mi történik itt ebben az országban, és egy jó információt szeretnének kapni, és te tőled ezt remekül meg tudják rendezni, úgyhogy Istenke áldja meg, köszönöm szépen!
0: Igen, így van, szerencsére maradtak, akik nagyon kedvesek és támogatnak. Nagyon szépen köszönöm az eheti beszélgetést is.
1: Román nemesét hallottátok. Hello, Ausztrália! Gyemeljük egy kicsit. Mivel, hogy nincs itt a Katalin, akkor az ujjammal dobolok.

0: Triple R FM 88.5-es hullámhoz, hát hallgatod Rádió Mozaik Sydney, és 1996-ba adták ki ezt a számot, és valljuk be őszintén, mai napig is nagyon jó, én legalábbis imádom Fenyőt, és sajnos már nincsen velünk, de hát istenkém, semmi nem tart örökké, higgyétek el. Ez már csak így van. Viszont valaki itten engem hív, de nem baj. Talán inkább azt mondom, hogy menjünk el Montrealba. És van egy kedves ismerősöm, most már ismerősöm lett, Szabó Judit. A Rétesein keresztül ismertem meg itt a beszélgetés.
1: Mert magyarok mindenütt vannak. Cuisine Hongrois Montreal, vagyis Magyar Deli Montrealban, és szeretettel köszöntöm a vonalba Szabó Judit, a Magyar Deli tulajdonosát. Kedves Judit, mikor és hogyan indította el ezt a Magyar Delit Montrealban?
2: Igazából, mint étterem, 2024. októberétől működünk. Előtte leginkább kiszállítás volt, és cateringet csináltunk. Ez a Covid előtt kezdtem, akkor tehát ilyen bérelt konyhából kiszállításokat csináltam megrendelésre, és akkor apránként idáig fejlődött a történet, hogy most a hely, ahol vagyunk, az tehát 35-50 ember tud leülni, és hát kifejezetten magyar ételeket készítünk, az a klasszikusan magyar ételeket, a gulyásleves, rántott hús, paprikások, csirkepaprikás, gombapaprikás, nokedlit naponta minimum 2 kiló lisztből, uborkasaláta,
1: Hagyja abba, mert már elindult a nyakképző. Ez kínzás, ez emberkínzás. Ugyanakkor mennyire ízlik a franciáknak mindez, mert hát érdekes módon Montreal az ugyan Kanadában van, de valahogy nagyon büszkén hirdetik magukat franciának. Tehát mennyire ízlik nekik mindez?
2: Tehát én azt vettem észre, hogy a magyar konyhát, a magyar ételeket, azt mindenki szereti, és nagyon szívesen kóstolják az olyan special dolgokat is, mint mondjuk a lángos, vagy a rétes, ami most számomra is meglepetés volt, hogy mennyire vásárolták. És vannak olyanok, hogy kifejezetten ilyen idősebb párok, igazi franciák jönnek, és hát akkor mi is jöttünk megpróbálni, hogy milyen az a magyar étel. Illetve nagyságrendileg azok jönnek sokan, akinek valami kötődésük van, vagy kapcsolatuk van Magyarországgal, vagy valami felmenőjük, rokonuk, vagy valami baráti körben valaki, vagy a feleség, férj magyar, és már valahonnan ismerik a magyar konyhát, vagy legalábbis valamelyik részét, mondjuk egy marha pörköltet, és akkor eljönnek, és akkor fú, de jó, hát itt voltam, és mindenki sztorizik, mindenki meséli, hogy hú, hát én amikor ott voltam, akkor ezt csináltam, azt csináltam, ezt láttam, azt láttam, ezt tettem, úgyhogy hát millió és egy ilyen történetünk van.
1: Igen, nem érzi, hogy valahol a magyar ambassadornak nézik végső soron, mert hát valljuk be őszintén, az ember kimegy nyugatra, akkor a külföldiek számára mi vagyunk a magyarok, és mi reprezentáljuk azt a fajta gasztronómia kultúrát, és minden egyéb más kultúrát, amit hát mi tulajdonképpen reprezentálunk. Úgyhogy mennyire érzi magát ilyen értelemben magyar reprezentásnak Montrealba?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert éppen mostanság kezdtünk el kicsit ilyen programokat is szervezni, azon kívül, hogy most ez, amit látott a Facebookon, ez a kis stand kinn az utcán, ez tulajdonképpen a helyi, tehát Mylandnek hívják azt a részt Montrealba, ahol én vagyok, illetve az üzlet van, és ott egy helyi utcai fesztivál volt, és ott tehát mégis kimentünk az utcára az ételekkel, de az, amit mondta, hogy mit reprezentáljuk a magyar gasztronómiát, az nagyon igaz szerintem, mert például itt Montrealban nincs más magyar étterem jelen pillanatban. Vannak különböző ilyen helyek, ahol főznek időnként magyar ételeket, de önkéntes alapon, és akkor hát lesz, amilyen lesz.
1: ez az a lesz, amilyen nem, lesz, igen, folytassa.
2: De most ez mondjam, ez nagyon jó is tud lenni, mert nagyon jó, meg nagyon lelkesen főzik, tehát most ez nem úgy értem, hogy az most nem jó, de igazából az a magyaroknak szól, meg azoknak, akik oda mennek arra az adott rendezvényre. De az, hogy ilyen nyitottan, hogy bárki bejöhet, meg foglalhat, meg születésnapra, meg ilyesmi, olyan nincsen. És itt Montrealban is nagyon 5 vagy 6 magyar étterem volt még a 50-es, 60-as. Nem, még korábban, mert akik kijöttek az 56-os magyarok közül, hát akkor volt itt igazán nagy élet, és azok a tulajdonosok, azok szépen apránként lassan kihaltak, megöregedtek, feladták. Én is egyet-kettőt ismertem még az elején, és nincs, nem volt, aki folytassa, mert a második-harmadik generáció az már nem csinálta. Úgyhogy ezek szépen így elmúltak a magyar helyek. 2 magyar üzlet van, amik, ahol vásárolni lehet ilyen magyaros termékeket, illetve egy ilyen kelet-európai üzletekben, de ennivalót, és az, hogy ilyen klasszikusan magyar ételt, és olyan nincsen.
1: Na most talán csak még azt szeretném megkérni, már van még egy pár dolog, amit meg szeretnék kérdezni, de tulajdonképpen arra gondolok, hogy mióta elkint Montrealba, és mit csinált Magyarországon, mielőtt kiment Montrealba?
2: Hát ez mindenki, aki országot vált, annak ugye van egy sztoria. Hát ezt most nem mesélnem, ez kicsit hosszabb, de én 11 év vagyok itt most Montrealban, 15-ben jöttem, 19 óta teljesen, tehát végig is hivatalosan, 19 óta, mint permanent rezident vagyok, és akkor kezdtem el a vállalkozást hivatalosan is, mint főzni, kiszállítani. Én Magyarországon is, mint vállalkozó voltam, utazási irodám volt, illetve egy családi vállalkozást folytattunk, viszont ilyen vendéglátós végzettségem az már kezdetektől fogva megvolt.
1: Na most tulajdonképpen az egy dolog, hogy vendéglátós képessége megvolt, de hát végső soron főzni, az egy egész más szakma, és ráadásul jól főzni, és ahogy elnéztem azokat a réteseket innen, sajnos a debrecenében nem tudtam beleharapni, de a réteseket elnéztem, hát azok szenzációsak voltak. Maga csinálja a réteseit, vagy másnak kiadja, megtanította, és így tovább?
2: Hát ezeket, amik ott voltak, azok a speciál én csináltam. Igen. Úgyhogy, tehát az, hogy az emberek van egy papír, az nem jelent semmit, én alapvetően szeretek, meg szerettem főzni, és itt is azért kezdődött el az egész vállalkozás, mert főzögettem kérésre embereknek, és akkor gondoltam, ha az majd ízlik nekiket, akkor mint kiegészítésképpen milyen jó lesz, és akkor így kifejlődött. Viszont az ugye egészen más, amikor az ember otthon főzöget magának, vagy egy kisebb tételbe, mint amikor szervezetten, mit tudom én, 25 fajta étel kell, hogy folyamatosan legyen, vagy nagyobb tételbe főzni, úgyhogy hát erre aztán itt kaptam én is segítséget, itt a magyar katolikus templomba lévő konyhán a nénitől, aki ezt vezette, úgyhogy sokat jártam be hozzá segíteni önkéntesként, és tőle tanultam, hogy a nagybani főzés az hogy mind működik, az ő tapasztalatai alapján, úgyhogy igen, hát tovább képeztem én is magamat, meg hát a mai napig is folyamatosan mindenféle YouTube videókról az ember tanul, mert vannak olyanok, akiket érdemes követni.
1: Hallottam, hogy gázszerelni, vízszerelni és motorszerelni YouTube videó meg lehet csinálni, sőt, ha jól tudom, akkor én is még emlékszem a whippersnipperemet, tehát a fűnyíromat a YouTube csatornán a utasításai alapján hát végső soron csináltam meg, de azt még nem hallottam, hogy valaki YouTube csatorna utasítása vagy nézése közben tanult meg magyarul főzni. Édesanyjától mennyire ragadt magára valami fajta tudás, érzés?
2: Hát ragadt. Hát nekem a gyerekkorom az elég vegyes, mert Budapest pesti vagyok, de viszont a családnak a másik fel a Somogyból, Kaposvárról származik, és hát az ottani nagyszülők azért, azok az a klasszikusan szőlőhegy szőlővel, kutya, macska, nyúl, disznó, csirke az udvarba, és akkor az ember is, amikor ott tölti az idejét, akkor az nem kérdés, meg nem, hogy mondjam, az úgy jön. Tehát akkor beleivódik, akkor látja, csinálja, kiküldik, hogy menjél lányom, szedjél már egy kis petrezselyemet. Akkor nem kell megkérdezni, hogy jaj, melyik is az a petrezselyem, hanem akkor ott van, hát ott van a zöldbab mellett. És akkor ezek úgy az emberbe bele nőnek, vagy hogy mondjam. Hogy
1: beleívódik, nem, igen. Beleívódik, igen. Pontosan. Talán még csak annyit mondjan el nekem, hogy ha valaki szeretne magyar ételeket, magyar süteményeket, magyar töltött káposztát, magyar lucskos káposztát, nem tudom, csinál-e esetleg, de ha nem, akkor ajánlom, mert én nagyon szeretem.
2: Székely káposztát szoktunk.
1: A székely káposztát, az se rossz, ugye? Tulajdonképpen hol lehet önöket megtalálni?
2: Hát mi itt Montrealban vagyunk, a Szent Laurent bulváron, ez az egyik legnevezetesebb utcája, nem a legnagyobb, de a legnevezetesebb a immigránsok között, és ez 5427 Boulevard Saint-Laurent, ez a címünk.
1: Na most még
2: tudom. Cuisine Hongroise Montreal, Hungarian Cuisine Montreal néven lehet megtalálni a Google-ba, illetve hungariancuisine.ca a weboldalunk címe.
1: Értem. Még csak utoljára csak annyit, hogy magyarokat foglalkoztat, vagy bárki, aki bejön az ajtón, csak dolgozzon?
2: Hát most nem vagyunk még mi olyan nagyon sokan, de többnyire olyanok vannak, sőt, tehát most olyanok vannak, aki magyar, illetve magyar anyától született.
1: Lényeg az, hogy valahol beléjük ivódott az a magyar valami. Ezt nem lehet ugyan rátenni az embernek az ujját, hogy mi az, de az, hogy ott van, az egész biztos.
2: Igen, igen, igen. Szóval, hogy akkor mindenki tud magyarul főzni, mert vagy hozta még magával, úgy, mint én, vagy itt anyától tanulta, és van érzéke hozzá, illetve a felszolgálók közül, akik bejönnek, azok már hát nem mindegyik beszél magyarul, de ők is magyar kötődéssel bírnak.
1: Ugyanakkor mikor lesz a következő standja? Mikor megy ki következő alkalommal az utcára?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés. Még nem tudom. Itt ez a fesztivál, ez jövő évben ugyanilyenkor május utolsó hétvégéjén lesz. És hát ugye ezt most csináltuk mi is másodszorra, mert most vagyunk ezen a területen. Aztán ez egy jó ötletet adott, hogy van ilyen street food fesztivál itt Montrealban, hogy ha ebben az évben nem is, mert ez kicsit nagyobb léptékű, de jövő évben azt megpróbálni és oda kimenni magyar étellel, lángossal, rétessel, gulyáslevessel, mert ezek mennek.
1: Pontosan. Úgyhogy Szabó Judit, nagyon-nagyon szépen köszönöm önnek, és a Cuisine Hongra Montreal, vagyis a Magyar Deli Montrealban, és sok-sok sikert, és hát nagyon remélem, hogy egy nap majd azért én is el fogok látogatni arrafelé. Mondtam, a fiam Kanadába él, ugye Montreal és Calgary között azért van körülbelül, vagy 5 óra repülőút, hihetetlen nagy ország, de adja Isten, hogy el tudjak oda jutni, úgyhogy minden jó, sok-sok sikert, és sok-sok gulyáslevest, és a lángos, hát az legyen sajtos.
2: Olyan is van. Köszönöm szépen, és örülök, hogy megtalált.
1: Isten áldjon.
2: És várunk mindenkit onnan, Ausztráliából, illetve Kanada bármelyik részéből.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
3: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
4: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
3: Lady Anne Funerals, where every family is special.
5: My mum's lived in an aged care home for a while now, but lately I've had a few concerns about her care. The manager assures us everything's okay, but how do I know? I get so worried about what happens when I'm not there.
6: If you have concerns about your aged care or the aged care of a loved one, there's someone you can call. For free and confidential advice, call Seniors Rights Service on 1800 424 079 or visit seniorsrightsservice.org.au.
7: Check out 2RRR's website for weekly community news articles, merchandise, how to volunteer or donate to our station, and our program guide. That's 2RRR.org.au.
8: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Kedves hallgatom, a Tour Triple R FM 88,5-es hullámaszát hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Glacefieldből, és útravalónak Lédeci Dénes katolikus pap szolnokról az ő szavait vigyük el magunkkal.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Lédeci Dénes vagyok szolnokról. A mai evangélium a Szent János evangéliumából való. Így szól, 3.16.18, abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítéletet van magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ez a vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, amely az egyik legnagyobb hittitkunk. János evangélista, aki, amint láttuk, sokszor használja a szeretni és a hinni kifejezést, ezzel a néhány verssel Isten belső életét, a Szent Háromság szeretett közösségét, továbbá Istennek a világ iránti jóságát tárja fel. Ez az isteni irgalom és szeretet az emberek felé legteljesebben a fiúban mutatkozik meg, akit Isten elküld, hogy fiának halála és feltámadása által megváltsa, megszabadítsa az egész világot a bűntől. Vagyis Isten mindent tette ebből a szeretetből fakad, hiszen ő maga a szeretet. Ő csak egy igét tud mondani és ragozni, szeretlek. Hogy Ferenc pápa is rámutatott 2017. június 7-én Rómában mondott szerdai katekézisében. Erre a szeretetre adott helyes emberi válasz pedig a hit Jézus Krisztusban, ami által a hívő befogadja a szeretetet, rábízza magát, engedelmeskedik neki, és így elnyeri az örök életet. Illetve meghívást kapunk arra, hogy Jézus példájára is szeressük Istent és embertársainkat. Ugyanakkor pedig az evangélista hangsúlyozza azt is, hogy aki szándékosan nem hisz a fiúban, ettől a szeretettől távolodik el, ami már önmagában hordozza az ítéletet, a sötét kárhozat veszélyét. Az egyik pápa, második János Pál pápa így emlékedik erről a szakaszról, amit hallgassunk meg szeretettel. A húsvéti események küszöbén állunk. A Szentléleknek, mint személynek és ajándéknak új és végérvényes kinyilatkoztatása éppen ekkor történt. A húsvéti események Krisztus szenvedése, halála és feltámadása egyúttal a Szentlélek új eljövetelének ideje. Ő most a vigasztaló és az igazság lelke. Ez az új kezdés ideje, melyben a háromságos egyisten önmagát közli az emberekkel, a Szentlélekben Krisztusnak, a megváltónak a műve által. Ez az új kezdet a világ megváltása. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A fiú odaadásában, a fiú ajándékozásában mutatkozik meg Isten legmélyebb lényege, az isteni szereteté, amely az ajándékozás gazdagságának kimerítetetten forrása. Abban az ajándékban, melyet a fiú ad, kiteljesedik az örök szeretet és gazdagság kinyilatkoztatása. A Szentlélek, ki az istenség kifürkészhetetlen mélységében személy ajándék. Fiú műve által, vagyis a húsvéti misztérium által új módon jön el, mint az apostoloknak és az egyháznak, és általuk az emberiségnek és az egész világnak adott ajándék. Továbbá mondja egy másik pápa, méghozzá 16. Benedek pápa, a Deus Caritas kezdetű enciklikájában, az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad, és Isten ő benne marad. Szent János első levelének ez szavolja a keresztény hit magvát, a keresztény istenképet és a belőle következő emberképet, valamint az ember útját egyedülálló világossággal mondják ki. Ugyanebben a versben János a keresztény létnek mintegy a mottóját is megadja. Megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret bennünket, és mi hittünk a szeretetnek. Mi hittünk a szeretetnek, a keresztény ember így fejezheti ki életének alapvető döntését. A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés, vagy egy nagy eszme áll. A találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot és ezáltal meghatározott irányt ad. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott szép vasárnapot, Szent Háromság vasárnapján. Köszönöm a figyelmüket!

0: Bizony, ez egy olyan üzenet egyébként ma ebben a korban, és egyáltalán minden korban szerintem a szeretet az, ami hihetetlen fontos, nélküle nem lehet élni, és az igény, hogy szeressenek, az szerintem nagyobb igény bárminél is. Legalábbis magamra ezt tapasztaltam az én idáig életemben, és folytatva tovább ugyanezen a hangsúlyon, végső soron, hiszen Katalin pár héttel ezelőtt csinált egy remek interjút Nagy Csongorral, a vadonatúj református lelkésszel Melbourne-be, és ő vele ült le is beszélgetett gondolatairól, elképzeléseiről, és tulajdonképpen hogy látja Melbourne-t.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Rádió Mozaik hallgatói nevében Nagy Csongor lelkészt, aki Melbourne-ből jött fel, hogy részt vegyen a Sydney Református Egyház megalakulásának a most már 76. évfordulóján. De elsősorban először talán magadról szeretnélek kérdezni, hiszen nem régen kerültél a Melbourne-i gyülekezet élére. Hogyha egy pár szót magadról szólnál, honnan jöttél, és hogy kerültél Melbourne-be?
2: Lassan már másfél éve vagyunk itt, hiszen hát még talán nincsen másfél év. Tavaly januárban érkeztünk, mi Erdélyből, pontosabban Párciumból érkeztünk, a határ menti területekről, Szatmár megyéből származunk mind a ketten, én is és a feleségem is, és hát Dézsi Csabának a körüzenetére, levelére válaszolva tudtam tulajdonképpen Melbourne-be érkezni. A kerületnek az egyik levelező listáján értesültem arról, hogy a gyülekezet lelkipásztort keres, és hát megpályáztam a szolgálati lehetőséget, és a presbitérium engem választott. Nagy lelkesedéssel kezdtünk neki a munkának, és reméljük, hogy nagyon sokáig fogjuk tudni még ezt a munkát végezni a gyülekezetben.
1: Más dolog a határon túli területekről jönni, és a határon túli gyülekezetet vezetni, mint a diaszporában. Mik a különbségek, amiket láttál, miután megérkeztél?
2: Ez nyilvánvalóan a kultúra, hiszen egy angol száz kultúrában vagyunk, ami magával hoz azért olyan dolgokat, amik lehet, hogy otthon nem megszokottak, de mindezek ellenére én ugyancsak rengeteg párhuzamot vélek felfedezni, mondjuk a diaszpóra és az otthoni szorványközösségeknek az életével kapcsolatosan, hiszen nagyjából ugyanazok a kihívások szorványközösségben is. A közösség, a gyülekezet azon dolgozik, hogy megmaradjon a nyelv, megmaradjon a hit, megmaradjon a gyülekezet. Úgyhogy hát mi is ezen dolgozunk, hogy megpróbáljunk új embereket megszólítani, behívni a gyülekezetbe. Próbálunk olyan közösségi alkalmakat teremteni, ami hát nem csak az idősebb korosztálynak, hanem a fiatalabbaknak is szól. Beindítottunk egy ifjúsági bibliaórát, mindezek mellett filmklubot szervezünk, kvízesteket szervezünk, úgyhogy hát megpróbáljuk vonzóvá tenni a közösséget, és ezáltal pedig megszólítani embereket.
1: Te magad is egy fiatal ember vagy, feleségeddel együtt. Miben látod a legnagyobb problémát az ifjúság bevonásával kapcsolatban?
2: Nagyon sok párhuzamos program van, és tehát főleg Melbourne-be, Sydney-be, vagy szerintem Ausztráliában mindenhol a legtöbb fiatal sportol, ezért nagyon nehéz egy olyan időpontot leegyeztetni, ami mindenkinek jó. Tehát pénteken, szombaton edzések vannak, vasárnap meccs van, és akkor mindig van valami, ami egy párhuzamos program, amivel nehéz versenyezni, és hát talán a legnagyobb kihívás a távolságokon kívül az ez, hogy tudjunk egy olyan időpontot leegyeztetni, ami mindenkinek jó.
1: Hogy látod a fiatal generációt, tehát a veled hasonló korúaknak az Isten hitét, vagy a vallási hozzáállását?
2: Hát érdekes az, hogy tehát van egy ilyen kép sokakban, hogy a fiatalabb generáció nem vallásos, vagy nem vágyik Istennek a közösségére. Hát szerintem ez nem igaz, mert tehát mindenkiben benne van az a vágy, hogy egy olyan kapcsolatunk legyen, a Teremtőnkkel, az Úristennel, amire lehet támaszkodni. Főleg a diaszpórában, ahol az ember azért eléggé ki van téve, a magányosságnak ki van téve annak, hogy egyedül találja magát, és az, hogyha ebben a helyzetben képesek vagyunk Istennel, vagy ugyanúgy egy keresztény közösséggel, egy gyülekezettel kapcsolatot létrehozni, ez nagyon sokat segíthet. Vannak olyan gyülekezeti tagjaink, akik eljöttek egy közösségi alkalmunkra, és tetszett nekik, és ez volt az, ami aztán bevezett őket a gyülekezetbe. Úgyhogy szerintem nagyon sok emberben ott van az igény, hogy Istennel találkozzanak. A kérdés az, hogy mit tudunk mi nyújtani ezeknek az embereknek. Talán az egyháznak sok tradicionális alkalma lehet, hogy nem vonzó a mai fiatalok számára. Pont ezért kihívás szerintem a gyülekezetépítés. Párhuzamos programokat kell létrehozni. Ha kell, akkor fel kell venni a gitárt, ha kell, társasjátékozni kell, mindennel próbálkozni, ami megszólítja a fiatalokat, ami által közelebb kerülhetnek Istenhez.
1: Tehát azt mondod, hogy a hitük megvan, csak nem mindig. Tehát valami másra vágynak, valami másfajta megközelítésre vágynak.
2: Talán igen, a keret lehet az, ami változhat, és a keretet kell jó tartalommal megtölteni.
1: Hogyan látod a Melbourne-i gyülekezetnek a jelenét és jövőjét?
2: A gyülekezetünknek a magva középkorosztálybeli emberekből áll. Mindezek mellett mi azt is észleltük, hogy hát a fiatalokat bevonni ez nehéz, és kevesebben vannak. Tehát próbálkozunk mindennel, amivel csak tudunk, hogy ez megtörténjen. Reménykedünk abban, hogy hát az a munka, amit elkezdtünk, az végül is annak az lesz a hozadéka, hogy meg tudunk újulni, hogy egyre több ember lesz az, aki újra eljön a gyülekezetbe, vagy meg tudjuk őket szólítani. A tapasztalatunk az, hogy hát nem feltétlenül második vagy harmadik generációs embereket tudunk megszólítani, hanem lehet azokat, akik most érkeztek Magyarországról, esetleg akiknek volt gyülekezeti hátterük, hiszen így van mihez kapcsolódni. De nyilvánvalóan mindennel próbálkozunk, és reméljük azt, hogy egyre több embert el tudunk kérni, és meg tudunk szólítani.
1: Hát ehhez adjon a jó Isten nektek erőt, egészséget, és kitartást, és hitet.
2: Szépen köszönjük a jó kívánságokat, és Isten áldását kívánom a hallgatóknak az életére is.
0: Kedves Akatom, a Tócsöpalára FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacville-ből, és Kati beszélgetett nagy tiszteletű Nagy Csongorral, a református lelkésszel, Melbourne-ből jött föl egy találkozóra, és akkor menjünk be a világ legjobb emberének a kocsmájába. Hát számára az, időnként olyan puncsokat csinál benne, de amit főz, wow! Úgy, Lacikám, te jössz!
3: Lezedem, a te bűvös konyhád! Rengeteg dolgot megbeszéltünk már, és most éppen az olaszozunk, és állítólag, te szerinted, olyan ételről van szó, amit maguk az olaszok sem hiszik el, vagy azok is vitatkoznak, és főleg délen, és hogyha rosszul csinálod, akkor jön a levágott csövű puska, és azt úgy hívják mi nálunk, hogy shotgun, és avval elintézik a vitának a végét. Mi nem fogjuk ennyire elmenni a dologba, de tulajdonképpen milyen ételről van szó, és miért vitatkoznak annyira az olaszok ez ügyben?
4: Szervusz Gusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Amiről beszélni akarok ma, az egy nagyon egyszerű kaja, amit mindenki ismer, mindenkinek meggyőződése, hogy az a spagetti húsgombóccal. És ezzel az a baj, hogy a legtöbb olasz nem hajlandó elismerni, hogy ilyen létezik, főleg az olaszországi olaszok, és nagyon sok olasz chef nem ismeri el, hogy olyan étel létezik, hogy húsgombot Olaszországban. Na, ebben van valami igazság, mert tévednek. Olaszországban igenis van húsgombot, csak nem olyan, mint amit mi ismerünk. A húsgombot, amit mi ismerünk, az akkor, mint az öklöm. Lehet, hogy kicsit kisebb, de nagy darab húsdarabok. Ezeket Amerikában az oda menekült olaszok, az első világháború után oda menekült olaszok, amikor kijöttek a válságból, és végre megint tudtak enni, és húst venni, mert támogatta őket a maffia, meg a Cosa Nostra, meg az összes többi italárusok, és jött nekik a pénz, tehát ettek. És kimutatták, hogy ők milyen gazdagok, tehát miért csinálták ezeket a marha nagy húsgombócokat. És ez elterjedt. Na most jobb helyeken itt Melbourne-be kapunk húsgombócot, ami még mindig szintén nagy, de körülbelül akkora, mint egy pingponglabda. Ami jó útban van az eredeti húsgombóc felé, ami Olaszországban csinálnak, vagy csináltak egy-egy helyen, nem mindenhol. Ezek a húsgombócok akkorák, mint egy cseresznye. Na most természetesen ebből sokkal több kerül a szózba a tányérodra, és sokkal könnyebb enni, sokkal könnyebb elfogyasztani. Na most, ha nem bánod, akkor megadom az én receptemet, és nagyon egyszerű lesz, egy egyszerű paradicsomszósz kell, hogy csinálják. A nehéz, sűrű paradicsomra gondolok, amelyikben van nem a szofrító. Tehát elkezdem a szofrítót csinálni, és amíg a szofrító készül, akkor közben elkeverek egy fél kiló disznóhúst, két-három darab kolbásza, olasz kolbásza, amiben van erős paprika, fennel, és nagyon jó néz ki, és rengeteg paprika van benne, érdekességképpen. Na, ezeket megnyúzom, elkeverem a hússal, és hozzáteszek körülbelül 15 deka ricotta túrót, és az egészet megfűszerezem, teszek hozzá fokhagymát, borsot, és jó sok apró vágott petrezselymet. Na, ebből még mindig föl a paradicsom szószom, most teszem bele körülbelül a paradicsomot, és fölemelem egy kicsit a lángot, hogy kezdjen el rocsogni, és nekiállok kigyúrni a cseresznye nagyságú húsgombócokat. Nagyon könnyű, sokkal egyszerűbb, mint egy nagyot megcsinálni, sokkal könnyebben meg tudod tartani a formát, nem lesz ovális, nem lesz lapos, és amikor körülbelül a felét megcsináltam, akkor egy nagy serpenyőbe egy jó újnyi olajon, lehetőleg olívaolajon, gyorsan megsütöm őket. Könnyen, nem kell forgatni őket villával, meg csipetszel, meg mit tudom én, csak egyszerűen rizálod. Mármint a serpenyőz, nem más. Csak rizálni kell, és ezek gyönyörűen forognak az olajba, és szépen megpirulnak, leszeded. Nem kell nagy felhajtást csinálni, egyszerűen berakod egy tányérba, vagy attól függ, hogy hol áll a szószod, ha már majdnem kész van, akkor egyenesen a szószba rakod, és kisütöd a másik felét a húsgombócoknak, és az is belemegy. Na most a hús már benne van, szépen rotyog, és akkor beleteszed két, egy olyan dupla maréknyi frissen vágott zeller szárad. Puff, bele, elkevered, adsz neki még egy körülbelül 10 percet, és ezt ugyanúgy lehet rátenni a spagetti tetejére, de én jobban szeretem úgy, hogy kiszed az adagból egy adaggal való egy serpenyőbe, és abba teszed bele a spagettit, vagy a tésztát, és a serpenyőbe a melegen szépen elkevered.
3: Na most te adsz hozzá mozzarella sajtot a végén?
4: Lehet, nyugodtan lehet, mozzarella, vagy parmezánt, vagy pecorinót, vagy egyszerű kiszáradt tészti sajtot, ami a fricsbe kiszáradt, lehet veled. Csodálatos. azt is föl lehet használni, nem kell kidobni. Ha olasz kajákat csinálsz, nem kell sajtot kidobnod.
3: Lacikám, ezen az ómenon. Köszönöm szépen, fantasztikus. És hát végső soron maradjunk abban, hogy ki hitte volna, hogy elkezdtünk egy témát, olaszoztunk, és ki hitte volna, hogy annyi mindent lehet olasz ételekkel csinálni, csak kicsit oda kell figyelni, meg kell hallgatni a lehezeden bűvös konyháját, be kell menni, meg kell főzni, ennyi az egész, ilyen egyszerű. Köszönöm szépen.
4: Nincs mit, és kivételesen ez egy nagyon egyszerű étel. Azért ne felejtsétek el, hogy a főzőkanál még itt is kell, hogy a barátotok legyen, és a rántásotok sose csinálj.
3: Így van, Isten áldja, minden jót!
4: Minden jót neked is.

0: Kedves hallgatom, a lelzeden bűvös konyhát hallottátok, és bevallom őszintén, hogy amióta Lacival csinálom ezt a műsort, lassan már 6-7 év, megtanultam főzni. Bizony, nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok minden nagyon jó sikerült. Voltak kudarcok, voltak leégett dolgok, de azokra nem emlékszünk. Viszont ezekre a sponsorshipekre, amit most bejátszok, erre mindenképpen emlékezni kell.
1: Where else do you get great dining with everyday specials? At the Northride RSL, that's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the Northride RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the Northride RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
2: Here is an important message from Service New South Wales. If you're having doubts about an email, SMS or call and what it's asking you to do, then do not reply using its links or contact details. Instead, contact the sender using a method you can trust. Think, locate the sender's official website, then phone their advertised number or simply visit their store or branch in person. For more information, please search service.nsw.gov.au.
3: There is so much you can do on 2RRR's website. From catching up on weekly community news articles, to volunteering and donating to our station. You can even submit your own music. To check it out for yourself, visit 2RRR.org.au. Your local sound to the world. 2RRR, 88.5 FM.
4: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northride Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northride Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
0: Kedves hallgatóim, a telefonszám a stúdióban 98 16 27 ezt most jól ledaráltam, 98 16 27 77-es. Kati most megdicsérne. Lényeg az, hogy van egy szenzációs haverom, úgy hívják, hogy dr. Szabó Győző. Ó, mi visszamegyünk hosszú-hosszú évekre, és még a választáskor úgy határoztunk, hogy kezdjünk egy kis politikai rovatot, és hát természetesen mind a ketten konzervatívok vagyunk, mind a ketten más, úgy látjuk a világet, ahogy szerintem kell látni, de istenként mindenkinek megvan a maga keresztje, nekünk ez, úgyhogy dr. Szabó Győző, te jössz.
5: Dr. Szabó Győző, szeretettel köszöntelek téged, és hello politika, politika, politika, és egy humanista szemével a politikai világ, az emberiség is, és így tovább. Úgyhogy ezek után, Győző, mi is tulajdonképpen a politika? Miért politizál a magyar ennyit, és főleg akkor, amikor már megnyerte a Tisza választást, kétharmadot kapott, soha ekkora nagy méretben nem ment el magyarok szavazni. Tulajdonképpen egy úgy, ahogy mifelénk mondják, landslide, tehát itt egy földindulás volt, és ez a földindulás most azért kezd úgy szépen leüllepedni. Tulajdonképpen te hogy látod, hogy látja a környezetet, hogy látja? Hogy látja a szomszéd, tehát a sógor, ilyen esetben az osztrák például. Úgyhogy jártál, keltél, mi a te véleményed?
6: Mindenki borzong attól, amit Magyar Péter csinál, mert ugye megrészegülve ettől a csodálatos kétharmadtól, folyamatosan kimutatja a fogafehérjét. Tegnap előtt például a parlamentben nem tudta türelmesen véghallgatni Gulyás Gergely felszólalását, fölpattant a bársonyszékből, és odament hozzá egész közel, és mindenki azt várta a parlamentben megmerevedve, hogy talán verekedni is fognak, de hál' Istennek Gulyás Gergely nagyon visszafogottan viselkedett. Egy csomó olyan vitás dolog van, amellyel kapcsolatban a Fidesz már nem vár tovább türelmes birkaként, ugyanis kitaláltak egy olyan alaptörvény módosítást, hogy ne lehessen miniszterelnök senki sem tovább, mint 8 év, és ez visszamenően is érvényes. Na most tegyük fel, hogy Orbán Viktor vissza szeretne térni még a hatalomba egy esetleges jövőbeli, reményteli, sikeres Fidesz választás után, de hát akkor ez szerint az alaptörvény módosítás szerint nem tehetné meg, mert már letöltötte az idejét. Tehát kifejezetten Orbán Viktor ellenes törvény. Bosszú hadjáratnak egyik pontja. Úgy is hívják már ezt a törvényjavaslatot, hogy Lex Orma. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor jelentkezett a közösségi oldalán, kinevezte a védvonal vezetőjét, Cunyiné Bertalan Juditot. Mi ez a védvonal? A Fidesz nem akarja tovább tűrni azt az erőszakot, fizikai és lelki bántalmazást, amelyet folyamatosan elkövetnek a fideszes képviselők és volt Fidesz támogatók ellen, tehát megpróbálnak olyan jogász pajzsot létrehozni, amellyel ezt el lehet érni. Ami az osztrák sógorokat illeti, egy nagyon kellemes utazáson vettem részt, 4 napig élveztük a Salzkammergúti fantasztikus hegyeket és kristálytiszta tavakat és a bájos kis városkákat, és hát politikai élményeink ott is voltak többek között, amikor a Mozart ház megtekintése után a szomszédos Kollégien kirchébe szerettünk volna bemenni, be is tudtunk menni, igen ám, de a templomban nem voltak padok. Megmaradt néhány szobor, néhány emlék, de gyakorlatilag kiürült a templom, úgy látszik, hogy teljesen elfogytak a hívek ebben az aranyos városban, Salzburgban, és helyette, a padok helyett név sorok vannak lehelyezve a földre, és virágokkal díszítve. Ezek a nevek a Gázában megölt palesztin áldozatokat jelképezik. Tehát megfordult a világ, ez a Salzburgi katolikus templom az iszlám áldozatok előtt hajt fejet. Egyébként nemes cselekedet, de azt jelenti, hogy a kereszténység valóban veszélyben van, ezt saját szemünkkel láttuk nyugaton. Viszont összeakadtunk egy másik templom előtt üldögélve, Sankt Wolfgangban, egy argentin társasággal, és ott nagyon jól megértettük egymást azzal az hozzám hasonló korú argentin úrral, aki szintén azon az állásponton van, hogy Isten, haza, család, és ezt valahogy meg kellene őrizni. Mert ez Európa, és ő féltette a mi Európánkat.
0: De most figyelj ide, csak hirtem, hogy az kis faluska, az tulajdonképpen közel magyar határhoz volt, hát Salzburg az nincs olyan nagyon messze a magyar határtól, de egyáltalán az egy echte tőzsgyökeres osztrák hely volt, azt mondod?
6: Igen, igen, tőzsgyökeres osztrák hely volt. Na most Salzburg elég messze van, Budapesttől 600 kilométerre, úgyhogy elég sokáig utaztunk, akkor is, ha kicsit megálltunk, viszont már nagyon közel van a német határhoz, úgyhogy át is ugrottunk, hogy megnézzük a Berchtesgadeni sasfészket, amely megmaradt, és egy rövid kiállítást is láttunk, amely arról beszél, hogy hogyan építették a németek a 30-as években azt a fantasztikus utat, amely Hitler sasfészkéhez vezet fel. Tehát a politika nem tudja az embert elhagyni, és erről jut eszembe, hogy ez a Magyar Péter is gyakorlatilag rendkívül agresszív, és ahogy az én balatoni szomszédom is mondja, egy iszonyatos pszichopata, hogy látszik rajta, hogy nem tud a bosszúról lemondani, és minden igyekezete a bosszú. Igaz, hogy ma Brüsszelben van, és megpróbál 4 milliárdot visszaszerezni, de hát ez sem fog könnyen menni. Tehát nem fog könnyen menni, mert Brüsszel ragaszkodni fog bizonyos kikötésekhez, és akkor viszont a magyarokon kell ütni egyet, az már látszik, hogy a mérsékelt benzinárat már nem fogja tartani, mint ahogyan megígérte.
5: Ugyanakkor, ha az ember fölgyújtja a lámpát, politika, bekapcsolja a fűtést, politika, és tulajdonképpen minden politika. Ha az ember fölgyújtja a lámpát, politika, bekapcsolja a fűtést, politika, és tulajdonképpen minden politika.

0: egyszer, fönt egyszer, lent egyszer, akárhol. Úgyhogy ti hogy fogjátok ezt az elkövetkező pár évet? Mi a te megérzésed? Hogy fogjátok ti ezt átélni?
1: Nem gazdaságilag lesz a legnehezebb átélni, hanem lelkileg. Lelkileg lesz nehéz átélni, már csak azért is, mert a szomszédban, Romániában két nappal ezelőtt áttörték a nagyváradi apátságnak a falát, és így próbálták kierőszakolni az apát kilakoltatását. Az önkormányzat elrendelte, és végre is hajtotta. És utána, aki az önkormányzat képviselője, belépett ezen az áttört téglafalon, arra kérte az apátot, hogy próbáljanak normálisan megegyezni, mire az apát humorosan válaszolta, hogy na de ezt lehetett volna faltörés nélkül is. Tehát ha már törtek.
0: Ez egyébként ma errefelé, mi felénk úgy, ez a marha jó. Ez nem rossz, amikor berúgod az ajtót, tudod, akkor utána még te haverkoz, folytas, igen.
1: Na most visszatérve még a lelki helyzetre és az európai politikára, kíváncsi voltam, hogy mit mond a Die Zeit nevű német újság osztrák kiadása, mert kezemhez jutott egy kellemes ausztriai kávéházban, és hát mivel a Die Zeit ugye nem jobboldali lap, ezt onnan tudom, hogy én szerettem volna jobboldali lapot kapni, de abban a újságos bódéban, ahol kerestem, természetesen nem volt Freie Zeitung, viszont a Die Zeit kellemes meglepetéssel szolgált, mert arról a Zelenszkijről, aki most kitüntette a magyar polgármestert, Karácsony Gergelyt, aki már rengeteg kárt okozott, főleg a közlekedésben Budapesten, néha teljesen megnehezítve a normális közlekedést. Tehát ez a Zelenszkij két óriási oldalon szerepel egy korrupciós ügy fő vádlottjaként. Másrészt a címlapon nem csak arról emlékezik meg ez az újság, hogy Marilyn Monroe most lett volna 100 éves, hanem arról is, hogy Merz kancellár és kormánya között egy óriási fal van, aztán áttérve a nagybritanni helyzetre arról beszél, hogy a nagybrit szociáldemokráciának már csak a láncait lehet veszteni. Viszont más országokban érdekes fordulat van, az olaszok is egyre inkább összevesznek Brüsszellel.
0: Figyelj ide!
1: Hát forgatták Bush-tenger.
0: Figyelj rám, ezek, tehát ezek szerint Európa forrong, ezek szerint Európa korán sem egy olyan békesziget, mint annó volt. Én belátom, hogy a második világháború után az emberek megunták a háborút, megunták a verekedést, szerettek volna jobb életet csinálni, és egy darabig úgy is nézett, hogy ezt meg is fogják tudni oldani. És valami történt közben, valami az elmúlt 80 évben történt, ami aztán végső soron egy olyan káoszba fulladt, és olyan káoszba torkollik, amire egyelőre nincsen magyarázat. Tulajdonképpen ez az önmagát rontó, önmagába omló Európa hogyan jutott el idáig, Győző? Ezt meséld el nekem.
1: A saját zsírjába fulladt bele. Túlságosan jól éltek, és ez a jólét elvette az eszüket. Nem vették észre, hogyha elszakadnak az igazi európai gyökerektől, amelyek humanista gyökerek, akkor csak a jólét lesz az érdekes, ennek a megtartása, és a lelkiekkel nem törődnek, úgyhogy ezért félek attól, ismétlem magamat, hogy Európa skanzen lesz, mert ki fog ürülni a régi lakosság, és egészen új nép, újfajta raj áll majd a helyükbe, akiknek a fejükön is másképp nő a haj.
0: Dr. Szabó Győző, nagyon-nagyon szépen köszönöm, bevallom őszintén, egy más véget gondoltam, de ez is jó, maradjunk abba, majd az idő szépen eldönti, hogy mit merre és hova tovább, úgyhogy meglátjuk. Nézd, találkozunk két hét múlva, addig is Isten áldja, és élvezd a szabadságodat.
1: Köszönöm szépen, neked is minden jót, és a rádió hallgatóknak is.
0: Kedves hallgatom a Túlcsapalár FM 88.

0: Kezdettes hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Glatesville-ből, és a telefonszámos Studio 98 16 27 77-es, és emlékezzünk arra napra, amikor nem azt mondom, hogy lefejezték, de hogy a lábát levágták, az halálbiztos. Magyarország, Trianon, és minden, ami ehhez jön, azok a lelkiség, az a lelki kapcsolat, és a megvesztés. Az az alapvetően, hát most nagyon szomorúan fogalmazom, de tulajdonképpen, amikor a sárga humuszba döngöltek bennünket.
1: Padányi Viktor 14 éves volt akkor, így emlékezett vissza erre a napra. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel merett maga elé egy hosszú percig. És akkor megkondultak a harangok.

Kovács Demjén tanár úr felállt, oda ment a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában még ez a név állt. A Magyar Szent Korona országainak politikai térképe. És felakasztotta a térkép állványra, s mindezt egyetlen szó nélkül, aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el előlünk, és nézte. Olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha nem láttunk száraz és örökké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet, és az előtte álló, szürkülőhajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyítette csendben, inkább magának, mint nekünk, annyit mondott. Consumatum est. 54-en voltunk, 54, 14 éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt, 1920. június 4. péntek.

Kedves hallgatom, a Tócsapel RFM 88,5-es hullámozát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és Trianonra emlékeztünk, és tulajdonképpen ez egy szenzációs ének, és az igazság az, hogy nagyon nehéz volt megtalálni azt a zenét, ami kifejezi mindazt, amit mi érzünk, amikor magyar ember meghallja Trianon nevét.

Kedves hallgatóim, a Tucsuklár FM 88,5-es hullámozhat hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Glitzville-ből, és folytatta tovább a műsorunkat. 98-16-27-77-es a telefonszám, és van nekünk egy házi, hát ezt úgy mondják, hogy zeneszerző. Attila Wolf, és New Zealandon él, mondjuk azt, hogy közel van, úgyhogy ezt a számot küldtem. Figyelj!

0: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és kereken van kevesebb, mint 4 percünk, és visszatérve Attilára, Wolf Attilára. Ezeket a számokat teljesen ő írja, ő játszik minden hangszert, persze a technika segítségével, és hát tulajdonképpen nagyon ügyesen csinálja, hogy ha belegondol az ember, hogy mennyi minden, hogyan fejlődött. Egyébként majd beszélgetek vele majd későbbiek folyamán, hogy honnan jönnek a számok, mikor írja, meg közben a szegénynek nekem, mert ebből sajnos nem tud megélni. Ugyanakkor én nekem szetszenek a dolgait, majd kicsit rábeszélve, hogy csináljuk kicsit gyorsabb, temposabb dolgokat, de úgy látszik ez a karakter, úgyhogy sokat nem tudunk ezen változtatni. Lényegeből csak az, hogy egy nagyon tehetséges ember, és Új-Zéland nagyon, hogy mondjam, szerencsés, hogy ilyen kiváló zenészt tudhat magának. Bárcsak nekünk volna ilyen zenészünk, aki itt él Ausztráliában. Persze ez a kontinens, ez borzasztó, de az fölné Brisbane-ben az engem nem vigasztal, mert az körülbelül 1000 kilométer innen, mire ide ér, addigra lejár az este. Úgyhogy nagyjából itt tartunk. Szóval, egyébként gratulálok, Attila, nagyon jó szóltál. Visszatérve magára a mai napi programra, nagyon szépen köszönöm minden kollégámnak, aki ma itt volt velünk, és remélem szenzációsan éreztétek magatokat, és hát mi mindent elkövettünk. Köszönjük szépen a telefonokat, remek volt a biztatás, és hát nagyjából jövő héten megint itt vagyunk, mi mindig itt vagyunk, szóval lényeg ebből csak az, hogy mindahogy az óriások mondják. Itt a vége, fuss el véle. Minden jót!